ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: élő vízben. Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Music Mixbox MC Csabával a Bitang Jó Rádióban.

0: Hangerőt feltekerni.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: kavargat, élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as

Ez a Bitangyó Rádió. Cash coming at you 1998.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Beat Up Your Radio. A legjobb zenéket.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang Jó Rádió.

0: és kevés megszakítás.
1: Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk!
2: Van, ahol csak majd. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kér.

0: legőrített zenét.
1: Itt hang jó rádió.
2: Coming me for fun in my buggy.
3: Ahol elaludt a kakas.
1: Minket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak a Bitangyó Rádió.

reggelt! Bitang jó reggelt kívánok minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak! május 23. szombat reggel, 8 óra 4 perc, a lejátszóknál, és a mikrofon mögött Little Lion-t halljátok.

És hát ugye a tegnapi napon én megszüntettem az általam készített bitangjós messenger csoportot, ezért még jó párszor majd elnézést fogok kérni mindenkitől. De nekem nem hiányoznak sem a cirkusz, sem a beszólások, se semmi. Én az ilyenektől most már tényleg abszolút elhatárolódok. Ennek ellenére boldogság van, hiszen jönnek a privátomra az üzenetek. Nagy-nagy puszi és ölelés Mimikének, akik indulnak fürödni Tiszakécskére. Anna Marin kis úton van. Itt van velünk Szilárd is. Jó reggelt, itt vagyok a reggeli rohanás után. Puszi, ölelés nektek.

ez a Kovács Kati, ez egy kicsit halkabb volt. És hát szeretettel köszöntöm a háttérben, az autóban ülő a barátaimat. Jó utat kívánok nektek is, és mindenkinek, aki éppen úton van, balesetmentes, jó közlekedés. Hát ugye vannak, akik bevették célba Németországot, és érkeznek, és egy pár óra is találkozunk. Pár óra, meg egy csomó kilométer, igaz?

Érdeklődnek itt a cseten, hogy aki nem nyüzsög, azt kirúgják. Senki ilyesmit nem rúgunk ki. Sőt, hát igaz, Kata, még téged is nagyon jól tolerálunk, pedig aztán te vered a biztosítékot rendesen. Bár most egy új Katánk van, aki teljes mértékben megváltozott.

egy igazi útra való zene. A Road, és ahol a hegyeket látod.

És hát úgy látszik, hogy ma reggel mindenki úton van, hát ugye hosszú hétvége van, pünkös hétfő lesz, és hát a jó időt kihasználva azért mindenki megindul. Jó reggelt, kedves Andra, nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk már úton Pécs felé, kellemes hétvégét kívánunk. Szeretettel írta nekem kedves Szituska, puszi ölelés nektek is.

és közben Dutyi Dilink is visszatért közénk, hiszen Búdba volt. Bizony nem lesz Búd két napig. Legalábbis itt két napig, tehát itt vasárnap alapból nincsen bolt.

0: kalandra fel.
1: Hát kalandra fel. Kárpátiával. És hát itt van velünk a cseten Nefertiti is, aki tudom, hogy éppen nyaral. Jó kikapcsolódás, jó feltöltődést.

és kalandra fel! Ez volt a jel. Megérkezett Szörnyellánk is. Csoda szép reggelt, jó ébredezés, jó kávézgatás. Puszi ölelés.

Sissy Catch album pörög a lemezjátszón. Repül ez oda a sofőrnek. Mert szereti. Soul Survivor.

Költői volt a kérdés, hát sejtettem, hogy nem hozzám jössz. Jó szülinapozást a hegyekben! Isten éltesse sokáig! Bárkit is ünnepeltek!

No hát akkor ez pedig szóljon mindazoknak, akik a hétvégén bulizással, partizással, barátokkal, vagy éppen bármivel is töltik az idejüket. Mához egy hétre már hát próbálunk észreztérni a DJ Bobo koncert utáni, este utáni reggel. Hát ezt így kicsit belekavarodtam.

Írja Dutyi Dilink, hogy de jó, hogy itt vagyok, látod? Persze, hogy jó. Az mindig jó. Hát itt per pillanat a mai napra 30 fokot ígérnek. A most ahhoz képest, hogy két nappal ezelőtt még 13-mal kellett beérni. Ezek után durva a 30. És hát mivel a műsorajánlónk félre beszél, és még per pillanat a pénteket mutatja, ezért akkor elárulom nektek én, hogy a mai napon ugye 10 óráig vagyok itt veletek, lehet velem ébredezni. Közben lemezt váltok. Aztán majd ugye 11-től délig lesz egy ilyen rock óra, ami szokott lenni műsorvezető nélkül. 14 órától 16 óráig érkezik majd hozzátok Mókuska is minden, ami zene. 16-tól 18 óráig Gébelennel lehet weekenden szállni. És 20 órától vár majd benneteket Tökszár.

Idén júliusban lesz 80 éves. Fancy, német énekes. Ugye 80-as évek könnyű zenei életének egyik meghatározó alakja volt. Mai napig ugye aktív.

2022-ben jelent meg, ez idáig az utolsó lemeze, a Viva la Vida, és ugye ebből több maxi lemez is kikerült. Ez pont a Viva la Vida, de én a B oldalt pörgetem. Amigo.

És hát óriási boldogság van, egyre többen vagytok. Szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó rádió hallgatót. Nagy Anikót és kedves párját, illetve a chat falunkon Suncorgót. Nagy ölelés nektek. Köszönöm, hogy itt vagytok.

Itt ébredezik velünk Hegedűs Juditkám, és jó reggelt! Szép jó reggelt, kis oroszlán csodásodíts sok fület! Köszönöm szépen! Szép jó reggelt neked is, jó zenehalkadást, jó ténykedést ott a háttérben, és puszi ölelés oda is!

0: 1990-ben járunk, amikor is a fogorvos azt énekelt, hogy Hello Afrika.
1: Hello motherland, tell me how you doing.
0: Dr. Alban.
1: Hello Nigeria, that's my motherland.

Hát itt van velünk a munkásosztály, a háttérbe hallgatózik. Szép jó reggelt, bár mindketten ébren vagyunk órák óta. Már a pokrócod is kimosta a mosógéped. Már ki is teregettem, képzeld el. Bitang jó adit, kisari. Hát megy a meló a nyomdában. Nagy puszi nagy ölelés Tikának, és hát köszönöm szépen, hogy munkaidő alatt is azért velem tartasz.

0: hölgy különben svédországi. Hello Africa, tell me how you doing. Ismeritek. Hello, hiszen Leila Kitől az Open Sesame. Szerintem mindenkinek kötelező darab.
1: A jelen és a közelmúlt legnagyobb slágerei.
2: A jelen és a közel

cikánk toppon van, azt mondja, vajszínű és hány százalékos zsírtartalommal. Hát most egy mosás, öblítés után szerintem nulla. Light verzióban nyomom. Hát ugye most négyen leszünk itten egy hétig, és hát nem vagyok ilyen nagyobb társaságra berendezkedve, eddig a maximum három volt, amikor egyszerre hárman voltunk. Úgyhogy most elő is kellett szedni mindent is, hogy azért ne fagyjanak meg a vendégek. Hát mégis, de hogyan? Mondjam el neked.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egyszem kollégámat itt a Bitangyó Rádió Csekkfalán. Megérkezett Roni. Jó adást kíván, köszönöm szépen. Neked is kellemes hétvégét. És bizony jött egy nagy igazság Tikától. Tudod, nem az számít, hogy hol, mit, hogyan, hanem hogy kikkel.

Sőt, ebbe bizony Szörnyella is megerősít minket. Na, ez igaz. Szoktam mondani, hogy ugye én 40 négyzetméteren lakom. Ebben a 40 négyzetméterben van fürdőszobám, biciklitárolom. Előszobám, stúdióm, hálószobám.

0: Hozok még egy magyar dalt, aztán majd hozok megint külföldit is, meg mindent is. Az első... Ugye ez a zene, ez lemezen is így live-ban van csak meg, úgyhogy most egy kicsit örülnünk kell annak, hogy örülnek. Ezt már egyszer különben lehisszantottam, de hát... Ott valamit elkevertem. Egy biztos, Simo, Anna Mari.
1: Nem látni kell, hogy higgy, inkább magadban hinni kell, ahhoz, hogy lássál.
0: Szintén nagyon nagy szöveg.

0: ön kedvencei. A 80-as.
1: Ezt a székelyt is le kéne már vágni innen.
0: A 90-es.
1: De szeretjük a székelyeket, igaz, fiúk?

0: a 2000-es évekből.
1: Segíts neki, Szörnyella! Rázzátok ki a rongyot!
0: Ez a Bitangyó Rádió.

Paksi Endre és csapata az Osszián, és egy szép kék lemez pörög a lemezjátszón.

egykor szép dal, mit az ember valahol hal. Évekig dúdolja, énekli, és meg

kislemezezünk egy kicsit. 1990, és ez Rázsőr. Blue Savannah.

Andy Bell, Vince Clark. London, Egyesült Királyság. A csapat neve Erasure. És a daluk címe pedig a Blue Savanna. Mai napon Dezső névnap van. Hát nem tudom, hogy van-e köztetek Bitang Dezső, de ha véletlenül van, illetve hogyha van ilyen nevű ismerősötök, ne felejtsétek el felköszönteni.

tengerőpult mögött. Lemezi játszózunk még, csak nagyon jön a húsinak az illata, meg kell kukkolni.

Touch one. Nagy-nagy puszim és ölelésem Viderikának is. Szia, drága, jó műsorvezetés. Hát, szia, drága puszi.

írja Erám. Azt írja Erám, hogy jó utat, nagyon jó utat az úton levőknek. Haladnak.

Ugye mai napon 10 óráig vagyok itt veletek, és lehet velem ébredezni. És 10 óráig én azt csinálok, amit én akarok. Leginkább zenélek nektek. Kovács Kati és a padödő. Aztán 11-től 12-ig egy műsorvezető nélküli rock adás lesz. 14-től 16 óráig érkezik hozzátok Mókuska, minden ami zene, 16-től 18 óráig Gébelen és a Weekend Dance, majd 20 órától Tökszár lesz a mikrofon mögött.

Hát ugye ez az otthon időjárásra nem igaz, de itt Németországban simán elmondhatom. Nagyon durva tavaszunk volt. Hiszen tél után egyet ittunk, és itt lett a nyár. Egy hete még azzal ijeszgettem szegény tündért és Musút, hogy jó lesz, hogyha hoznak kabátot, meg pulcsikat. Tök ígérő havas tájat mutogattam nekik. Na de ez már egy ilyen nyár. József Tamás, a Bitang Jó Rádió.

Egy pillantással? Meg. Na csajok, este a hazaérünk. Egy prosecco.

végül is, kedves szörnyála, ha neki dől a kerítésnek, tudod, annak a négyzet rácsos hálósnak, akkor lesz itt is kockahas. Kizárva a házból a régi idő, neki is jár egy kis én idő. Neked egy oroszlán kell, ez a sorsatás. Neked egy oroszlán kell? Azt írta musukám, hogy égerrel. Ennyi.

1989 és a Love Train, Holly Johnson, itt a Bitangyó Rádióban. És szép napot, jó ébredezést kívánunk Maskurának, aki beköszönt már ide a Bitangyó Rádió chat falára is.

Redding egy igazi úr. Finom kávé, egy vázányi virág.

Hát egy kicsit nem jó helyen raktam le a tüt, de hát annyi baj legyen különben, tehát tudok én azért beszélni addig, amíg elindul az a dal, amit ugye nem szeretnék, hogy essen az eső, de amit szeretünk az az, ha ne otthon família énekel nekünk, Vonalra várlak album, Best zenéje az én babámnak. Bár a csajok nem jelentkeztek Rick készlére, úgyhogy nagy valószínűséggel megálltak pisilni valahol, meg kávézni. Esik.

kedves Tika, ez nem baki tábla, tehát ez nem bakizás. Tudod, mi a bakizás, hogyha 33 helyet 45-ön indítom el? Vagy megszólal a másik lejátszó a zene alatt? Közeledik a szemcsim, majd azzal minden.

Igen, Tika küldte azt, hogy képzeljed ide, most, hogy a baki takarunk tábla, az pont itt fölvillant. Juss se képzelem ide. Hát ugye vannak dolgok, amiket nem olvasok be a chatről, és vannak dolgok, amiket nem olvasok be a privát messengerről. De boldogságban, mert sikerült Tikánkat jól megnevettetni.

bizony hallgat, na is. Addig beszéltünk róla, bevonzottam. Ő meg én, ó, Andi, Andi, Andi. Hát nem véletlen, hanem tök direkt lesz a Randi.

Maskura is jó utat kíván az utazó vendégeknek. Közben én nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a háttérben Angie-t. Jennifer Rush és egy fantasztikus maxi lemez.

És akkor hát lehet, hogy egy kicsit hamarabb üdvözöltem, de még egyszer inkább, hogy hallja is. Hiszen most már tuti itt van velünk, Angie. Csodaszép napot, jó zenehallgatást kívánok neked. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.

szerelem hatalma, örök szerelem dal. Sokan próbálták elénekelni, de így senki. Hallom és köszönöm a dalokat, csendben vagyok, ami szokatlan. Igen, azt hittem, hogy nem vagy itt velem. Jó utat, majd kellemes időtöltést kíván az érkezőknek. Kacajkánk is, puszi ölelés oda is.

0: go up front. We're off the scale. Yeah.
1: Yeah.

Közben én rá kukkantottam az órára, és bizony itt a 10 óra. Kettő darab dalom van még hátra. És mindezt azért, mert hát még van egy icipici dolgom. Aztán ugye én is megindulok, mert majd hát innen tőlem 170 kilométerre fogunk találkozni. Persze aztán utána elhozom őket majd az oroszlán barlangba. De úgy gondoltam, hogy ezen az utazós napon is legyen egy kis szép városnézés. Megnézzük együtt közösen Passaut. Benneteket majd 14 órától Mókuska fog várni. Minden, ami zene című műsorával.

Aztán 16-tól 18 óráig Weekend Dance-elni lehet majd Gébelennel. És 20 órától fog érkezni hozzátok Tökszár, hogy a kettőjük közötti két órában esetleg érkezik-e műsorvezető, azt egyelőre még nem tudom nektek megígérni. Egy biztos nekem, ti vagytok a legjobb dolog a héten, meg a szombat délután.

A Vida Erikám kapott egy bögrét az unokájától, amin egy habverő van. És oda van írva, a jó mamák hagyják, hogy lenyald a habverőt, a jobbak kikapcsolják előtte.

Írja Szilárdunk, hogy szép napot, puszim, pacsim a vendégeidnek. Hát hétfőn érkezünk majd hozzátok 18-tól 20 óráig. Holnapi napon délelőtt nem érkezem, ne várjatok.

És nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai napotok és a hétvégétek, amilyennek szeretnétek. Legyen tartalmas ez a hosszú hétvége, tegyetek bele mindent, bármit, amit szeretnétek. Azoknak, akik dolgoznak, kitartást, keveset, nyugisat. Az úton lévőknek jó utat. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. És külön köszönet, nagy ölelés a Bitang Jó Rádió Cseh.

Így helyes, igaz, nyelvtanileg. Értem. Hallott pénz? Mondtam, mégis valahogy Fétolá Helena. De akár és a szétszeretlek, szétszeretlek én, mert úgyis

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: mikrofonnál Lelkes István, alias Pete.
1: És most korrigálnék valamit. Lunkos Andi is azt mondta, hogy az Omega együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgatni.
6: Még több zene!

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.
1: Hello, this is Radio T. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who is my next caller?
2: Yeah.

ha minden igaz, akkor tényleg itt vagyok, megérkeztem. És ahogy látom, kezdünk gyülekezni a chat oldalunkon. Mindenkinek csodaszép délután kívánok. A mikrofon mögött már mókuskát hajtjátok, és igen, kezdődik az ima. Gyertek, kuporodjatok mellém. És hogy kik fognak mellém jönni, rögtön mondom, szerintem jön Ronny is, mert itt van fent, szia kedves műsorvezető kolléga, van két droidunk, őket is hívjuk, kuporodjatok mellénk. Itt van Bandi 98, velünk van a mi dutyidőnénk, gyere csak, neked is van mi a gyónod. Itt van Katánk, itt van velünk Laránk, itt van velünk a mi drága maskuránk, aki hozta a finom kis palacsintát, sütötte a gyópapa. A maskuránk pedig betöltötte, és jó megette. Aztán itt van az én drága Mária barátnőm, nem tudom, tudtál-e aludni, köszönöm szépen, hogy itt vagy velem. És itt van Pistánk is, illetve külsős hallgatóink is vannak.

Na, szóval azt írja a maskurá, hogy vigyázzak az ujjamra, hát annak most egyenlőre gatya. Azt írja, hogy mire mennyasszony leszel, addigra begyógyul. Hát, nem hiszem, hogy leszek. De attól még meg vagyok gyűrűzve. Megérkezett közénk Szörnyelei, szia, szép délután kívánok neked is.

Big Boom azt írja a maskuránk, hogy jó kis nóta folyik a csapból is, de hallgatom, rendesen nagyon helyes. És megérkezett a Tesoni, szia másik felem. Csókot eplak! Az olyan egyébként, mint annak idején a Despacito. Szarrá hallgattuk. Viszont én a mai napig nagyon szeretem. És igazából azért lett az is unalmas sok embernek. Hát igen, folyt a csapból is, de nem véletlenül, nagyon jó kis sláger volt ez is. Na meg ugye elkezdték kiparodizálni. Aztán akkor már tényleg mindenhonnan is az folyt.

Big Boom! Jó papának köszöntem már, szerintem igen, de nem baj, szia jó papa! És ha már Despacito, akkor úgy gondoltam, hogy lenne kedvem meghallgatni. És nektek, ha gyertek lassan, a lejátszomban Luis Fonsi és Daddy Yankee.

Egyszerre kérdeztük meg, csak most kurák máshogy meg megkérdezte, az öteszem, hogy azt sütni kell már, mint a palacsintát. Én meg megkérdeztem, hogy nekik a palacsintát, maskura ott ezt a főzőt a palacsintát, nem, ő eszi.

apa kezdődik. Azt írja a Marikánk, hogy ki szokta rántani, de nem érted, hogy mit. Amúgy a kirántás után, hogyha jól berántod, akkor még egyszer ki akarod rántani, és csak azért, hogy megint beránthatsz, na, add össze, mert az olyan jó. Persze, igen, közben meg úgy lüktet az ujjam, hogy majd leszakad még az agyam is, de nem baj.

Mint kiderült, ott teszem, a teát szokta sütni. Jó van. Azt írja Maskura, ő berántja. Ajajajajajaj. Marika eltéved, hát nem a palacsintáról van a téma. Hát honnan tudja, mi már nem tudom. Mondom, hogy nem tudom, Ducsi Lili azt írja, hogy ő sok atyából. Azt mondja, hogy ki vagy be vagy... Na figyeljétek, milyen az, amikor egy döblött tehénnel találkozunk. És igen, elkezdjük a mai hülyeséget is, mert miért ne? Megtehetjük. Vagy nem?

hát akkor hely! Ez bizony az a délután, amikor... Bizonyám! Na gyere te bitangjó! Legyünk együtt bitangjók! Mert... That's true, do it!

0: Hey, bitangok! Csókolom a szívedet!
1: Szennek az ének!
0: Akkor is benned élek!

tudom, a skurám azt írja, hogy elárul egy titkot, akkor most az a titok nyílt titok lesz, ugye nem baj. A Borsi piacon van egy árus, mikor először hallottam itt a hangod, azt hittem, hogy veled beszélek a piacon. Kiköpött olyan a hangja, mint neked. Jó, a Mókuskából csak egy van. Hát legalábbis ilyen bolond mókus, tudja, nincs még egy.

Látjátok, én már ott vagyok mindenhol, még a Bosi piacon is. Lehet, hogy ott voltam fent a fán. Gyűjtöttem a jó töltött káposztát.

0: Na, a kezede! Mit hallottam? Mi lesz itt?
1: Na, mi lesz? Mondjad, lőkid ma!
0: Hát, hatalmas nagy buli lesz, vagy mi lesz?
1: Ne, akkor mi is megyünk!
0: Hogy hova megyünk? Itt maradunk és kockulunk!
1: Nincs kocka! Buli van!
0: Jó, hát tényleg, a buli van. Képzeld el, azt mondják, hogy ez már hasonlít valami termonukleáris folyamathoz.
1: Na, ne már! Akkor felrubbanunk!
0: Nem, szerintem szétpukkadunk a röhögéstől.
1: Oké, menjünk!
0: Mondtam már, ne a bombát piszkáld,
2: hanem a rádiót kapcsold be, jó van?
1: Hade, hol is kell az pontosan?
0: Tudod, ott a zöld gomb nyomi.
3: Miért elmennek? Szabadsága vagy nem mennek? Mert képzeld el, maskura, hogy itt a csópapa milyen ügyesen tud énekelni. Álnéven van egyébként, ő fog most énekelni a Santival. Fagy Joe. És a Václav.

Azt írja a maskuránk, hogy éhes is. Mert nem lehet éhes, mert tele vagy, mivel palacsintán van, meg töltelékkel. Ahogy írtam, tele vagy, mint a déli

Na Marika barátnőm, ha itt vagy, akkor neked szól egy jó kis csajos zene. Éva és Gwen Stefani. Gyere, tekerd oda!

nevetni fogsz, azt írja a... ki ez? Várja, Human Duty Dili írja, maskurának látod, Rudi kellett volna bele. Nevetni fogsz, régen mikor kicsik voltunk, megvettük a kiflit, letörtük a végét, megvettünk egy Turó Rudit, kifújtuk az ujjunkkal a kiflinek a közepét, és belenyomtuk a Turó Rudit, és úgy ettük, imádom, de a mai napig.

Ja, Maskur azt írja, hogy Dutyi Dili a rudasgyárban a főrudas. Az igen. Akkor te vagy a Rudy Boy. Várja, mindjárt hozom neked a zenét.

0: mikrofonnál most Mókuska.
1: Már itt is van, de nem az.

kicsit megmixelve, mert miért ne? Szóljon akkor a Rudy Boynak, a Duki Dilinek a következő zene. Rihannától és UB40-től a Kingston Tone és a Rudy Boy

De még azt írja, hogy lovag vagyok, nem nyilatkozom. Ki ez te? Akkor te vagy az a fej nélküli lovag, ugye? Na, így már értem. Kérdés, honnan hiányzik a fej? Mindegy, engedjük el. A zene neked szólt, nagyon szívesen. 14 óra 40 perc van, már eltelt 40 perc.

Közben olvasom, a csetet, hogy mit ír a maskura. Azt mondja, a Ducsi Dili írja maskurának, szörni, sima, olyan váljál, már eltévedtem egy fejem. Szóval maskura írja Ducsi Dilinek, ször Ducsi Dili, amire azt írja Ducsi Dili, hogy szörni, sima van, és hogy szörösen nem lehet tölteni. Erre a maskura sima bőrű. Azt mondja Máriának, hogy jó van már lova. Bum bum bastik. Wow, romantic, fantastic.

Várjál, mert tévedtem, most a kisegérnek az agykóját megfőzted levesnek. Tényleg, hol van a mi szürke kisegerünk? Gyere, kisegér, hozunk neked sajtot! Te mire ide érsz, meg is esszük? De siess!

Azt én meg észrevettem, hogy nem nagyon tetszett neki. Nem adtam végig a következő zenét, pedig kis kedves voltam. Egy altatót szerettem volna neki leadni. Elmondom, elkezdtem, azt elmondom, jó van, inkább nézzük azt a filmet. Most viszont leadom azt az altatót, mert úgy érzem, hogy ide kell ez az altató. Figyeljetek!

Jaj, ez annyira jó volt nektek is, ugye? Na hát akkor szóljon egy kis Holiday Rap 1996-ból. Nem igaz, mert 1986-ból. Zacskós Lajos is a zenét hallottad? Altattalak benneteket.

0: Nincs is attól jobb. Amikor a nő hazamegy, a párja otthon van, és szeretne valamit a nő. Is a thing most rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say, because rapping is my thing and I do it every day. De van egy kis meglepi.
1: Megjöttem!
2: Ha-ho!
1: Állítsd fel a lompos, mert brutális torkozást rendezek. Ah! Na hát, itt az anyád. Kedves mama, de jó meglepi.

0: Megérkezett a csatfalunkra az én szép, a Petrusom, szia drága! Puszi neked, volt itt a Főnix is. Nem bánom valamelyikőtök legyen, mert tudjátok, imádat van. És azt mondta a mi maskuránk, hogy kéne egy jó időjárás jelentés, mikor a feleség az időjós. Hát nem tudom.
1: Szia drágám, megjött. Hú, de hűvös van itt, nem megy a fűtés.
2: Jó estét kívánok. Lakásunk időjárását ma jelentősen befolyásolja, hogy nem lett befizetve a gázszámla. Ahogy ön is láthatja, itt a lakás észak-északkeleti részén a napi teendők alatt egy fizes be a csekket felirat látható, mert körülbelül kétete. Ha most a lakás délnyugati pontjára fókuszálunk, láthatjuk, hogy egy igen nagy veszekedés hozó viharfelhő van kialakulóban, mely a kifogásaidra megélénkül, és jelentős mennyiségű szitokáradattal érheti el a nappalit. A hőmérséklet a te szobádban mínusz 6 és mínusz 2 fok között alakul, míg a nappaliban sokkal kellemesebb plusz 26 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.
0: Remélem megfelelt maskuránknak. Fel-fel, és akkor ami kimaradt.
3: Időjárásunk olyan volt, amilyen, illetve hát úgy alakult, ahogy. De most nézzük az előre jelzést. Hazánk fölött egy anticiklonszerűség halad át, amely minden bizonnyal így vagy úgy, de befolyásolja hazánk időjárását. A héten a napi középhőmérséklet 0 és plusz 45 fok közé tehető, az éjszakai pedig olyan mínusz 20 és plusz 25 között valószínűsíthető. Meleg vagy hideg léghullámok is előfordulhatnak, kialakulhat továbbá eső, zápor, egyes helyeken pedig égeső, ez persze attól függ, hogy lesznek-e egyáltalán esőfelhők, vagy pedig nem. A folyton változó időjárás sokaknál okozhat, kérem, bármit. Északról, keletről, nyugatról, illetve egészen délről gyenge, erős, néhol viharos erejű szél sem könnyíti meg majd az érzékenyebbek közérzetét. Jellemző lehet az éberség, vagy éppen a fáradékonyság. A mediterrántól a sarkvidéki éghajlatig szinte bármi előfordulhat, úgyhogy javaslom, hogy öltözzenek rétegesen. Ami az allergiásokat illeti, hát mindannyian Isten kezében vagyunk. Nyugodalmas vagy kevésbé nyugodalmas, jó éjszakát, kedves!
0: Így van, és hogyha gálvölgyi, akkor hozza magával csalazsusát is. Illetve vinni, de nem akarja.
4: Menjél! Hova?
5: Béla! Te engem az utóbbi időben nem viszel sehova.
4: Hát mert nehéz vagy. Hát megint elsóztad a bablevest.
5: Béla, én így belehalok.
4: Jó.
5: Más férfi viszi a feleségét moziba, színházba, kirándulni. Emlékszel, azelőtt minden csendes helyen megcsókoltál.
4: Ne emlékeztes eszem.
5: Elbújtunk a Gellért hegyen, és olyan forron ölesztél, hogy beleszédültem. Ha nem fogsz meg, lezvanok.
4: Ja, én állat.
5: Talán igaz se volt. Istenem, mikor is volt az?
4: Úgy 40 kilóval ezelőtt.
5: Na, te sem vagy egy matyó hímzés.
4: Mert mi bajod velem? Hát én szép vagyok.
5: Látnád magad, amikor reggel kibújsz az ágyból?
4: Mi van már megint?
5: Lelóg a hajad, amit napközben ráfésülsz a kopasságra.
4: Nem igaz, mert nem fésülök semmit.
5: Úgy nézel ki, mint Dávid Ibolya úszósapkában a Balaton átúszás után, amikor a fülére ráakadt egy marék hínár.
4: Te most rólam beszélsz?
5: A pizsama gatyádon két akkora lyuk van, mint a Titanicon.
4: Mert a jéghegy lusta megvarni.
5: Én, jéghegy, azután a sok forró éjszaka után...
4: Hát megizzadtam, az biztos. Így van az, ha valaki ollomsúlyban indul.
5: Ne bántsuk egymást. Béla, te a sírba viszel. vigyél inkább szórakozni, vigyél például bungee jumpingolni. Béla, te miért nem viszel soha bungee jumpingolni?
4: Amelyik körül akarsz nézni a szénbányában. Ugye elképzelem magam előtt, leugrasz, lemész 150 métert, szegény bányászok a frászt kapják. Denevér pózban benézett hozzájuk a sújtólég.
5: 18 évi házasságunk alatt egyszer se voltunk például könyvtárban.
4: Mondd ma, mi neked mindig azon jár az eszed?
5: Mi?
4: A szexem.
5: Mi köze a könyvtárnak a szexhez?
4: Nem olvasol újságot. A Szobó Ervin könyvtárban szexfilmet forgattak. Saját szememmel láttam egy fényképet. Ott áll a könyvtár patinás lépcsőn egy tudományra éhes lányzó, és csak úgy falja be az egyik könyvet. Hát mondjuk nem a háború és béke volt, de elég rövid kialkotás volt.
5: Béla, én miattad még kórházba kerülök. Te még azt se engedett, hogy itthon olvasok. Folyton kapcsolgatod a villanyt. Mindig, mikor lapozok, lekapcsolod a villanyt.
4: A lapozni sötétben is lehet. Én fizettem a villanyszámlát, nem te.
5: Béla, legalább menjünk ki a Dunapartra megnézni az Eddie Murphy-t. Most robbantják fel az autóját.
4: Micsoda?
5: Forgatják azt a filmet, az a I Spy. Napok óta le van zárva, éjjel a rakpart.
4: Hagyjam már a hülyeségeiddel.
5: De fölrobbantják az autóját.
4: Ezt már ismerem, láttam az Olajszőkítő cím forgatásán a Szentendrei úton. I Spy, hagyjam már békén.
5: Na, semmi szórakozásom nincs. El fogok pusztulni miattad.
4: Mondd már. Miért mondod, hogy nincs szórakozásod? Ott van a kirakósod, a puzli, vagy mi? Jó lenne, ha már befejeznéd. Elfoglalja a konyhaasztalt.
5: De nem jön ki a kép, ami a dobozon van.
4: Hát talán, ha nem a kukoricepehelyjel próbálkozni.
5: Vigyél engem bowlingozni.
4: Hát meg vagy te húzatva. Állandóan muszáj macerálni.
5: A Jucit mindig elviszi a férje bowlingozni. Imádják mindketten.
4: Na hiszen.
5: A férje mindig elmondja, hogy neki a bowling golyóról a Juci jut az eszébe. Béla, én miről jutok az eszedbe?
4: Egy bál a gyapotról.
5: Disznó vagy. Te föl se fogod, hogy az életemre törsz. Te most azt akarod, hogy én most itt elpusztuljak?
4: Hát erre momentán nem mernék egyenesen válaszolni, de...
5: De azért ez kedves, ja. Nem? A Pistának a bowling golyóról eszébe jut a Juci.
4: Persze, abba is három ujja fér bele. Tudod, az a baromi nagy baj, hogy a barátnődet is könnyebb teherbe ejteni, mint gondolkodóba.
5: A barátnőimet hagyjad, jó? Szóltam egy szót is a barátaidról.
4: Mi bajod van a barátaimmal?
5: A Jóska haverod, aki az autószerelőnél megkérte, hogy heggeszenek a nívópálcához 5 centit, mert nem fér bele az olajba.
4: Hagyjál már, te beszélsz, akinek a legjobb barátnia minden este vizes hajjal megy az ágyba.
5: Az Erzsikét hagyd békén.
4: A lefekvés előtt megpuszíja az aranyhalat. Behajol az akváriumba, jó éjszakát, drága... Tudnám, hogy mi jár ilyenkor a fejében. Már tudom, a húzat.
5: Béla, hagyjuk egymás barátait. Legyél hozzám kedves, mert én ezt nem bírom tovább. Vigyél el egy plázába.
4: Még csak az kéne. Kimozdulsz ittról a vásárló szatyorral, az nekem minimum egy 5000-es.
5: Most mit foglalkozol annyit azzal a nyavajás pénzzel?
4: Mert én keresem és te költöd. Ha fordítva lenne, én sem foglalkoznék vele annyit. Például most mi lenne, most tényleg, ha csak úgy a kaland kedvéért te is elmennéd dolgozni?
5: Béla, mondom, hogy az életemre törsz!
0: Na de Béla...
5: Családban nem egy bolond van, itt van több is. Én is azért születtem meg, hogy egyel többen legyünk.
0: Valahogy így van.
6: Semmilyen covidosak sem voltunk. Hála jó Istennek, még covidosak sem voltunk. Megkaptuk.
0: Hála jó Istennek.
6: A Pfizer meg a Sinopharmot. Vagyunk. Naponta kétszer mosok hajat minden nap, háromszor küldök naponta, tusolok. Ha hogyne, és a lány nekem szól, hogy irénkje vedd le a képet, mert csúnyát írtak oda. Mondom, figyelj, te is kiposztoltad, mondom neki. Ha mondom, akkor na.
7: Mikrofonnál most Mókuska.
0: Na hát igen. A csillogító sincs a szemében.

megbolondítasz. Herceg és Mr. Mission előadásán van.

Breathless, The The Course. Itt 15 óra 15 perckor. És bedobtam nektek, hogy kik lesznek még a mai nap folyamán adásban, és már mondom is nektek, ugye én 14-16-ig foglak itt benneteket szórakoztatni, aztán 16-tól 18 óraig érkezik Gébelen és a hétvégi Dance Floor, aztán 20-tól 22-ig Tökszel fog jönni a lejátszók mögé, gyertek és éreztétek magatokat nagyon-nagyon jól! Olyan pitang jól!

0: Roll another.
1: Figyeljetek, miért ugrottunk. Nagyon jönni akart. Afro Man. És a Big Ghost. Hát akkor én hagyom neki.

Jó lesz, holnap megy a grillbe, vagy megbográcsozzuk, hogy valami lesz vele. Csak nehogy neked ugorjon. Jobbról jön, balról ugrik, vagy mi is, hogy is.

0: azt írja Maskuránk, hogy erre nagyon el tudsz szaladni. Akkor a következőben mi lesz, ha? Speciál neked. Because I'm high. Ezt lekövertük.
1: Én már mindegy. Se kutyám, se macskám. Boldogtalan vagyok. Föl a kezekkel. Még egyszer. Na. Föl a kezekkel. Lila, Lila.

0: ezt írja, most kurva jó Isten, gyere le! Na, hogyha nem tetszett neked a Vikaosz, akkor ez neked már speciálve.
1: Playboy!
0: Na, Playboy!
2: Európa kedvencei! European Hit Radio!
0: Na, hát vannak nekem ilyenek egyébként, csak szóljatok, az egyik nem jó, majd jó lesz a másik. Biztos, hogy kiszaladsz a másikkal az afromentől a világból, vagy nem, mégse? Na, akkor küldök nektek csókot, illetve én nem. Hanem, hogy Tarkan, és figyeljétek meg a chatfalat, oda bedobjuk azt a jó kis csókot. Néger csók lesz.

szerintem a mai adásom alatt volt már minden, de minden. Úgyhogy egy kis lassú zenével fogunk tovább menni. Hamarosan közben Wolfit is köszöntöm, szia-szia! Érezd jól magad te is!

És persze Beát is köszöntöm nagyon-nagyon sok szeretettel, ha ott van melletted. Ő volt Tarkán és a Kiss Kiss. Most pedig, ahogy mondtam, egy szép lassú zenével megyünk tovább, nálam még nem hallhattátok. Ugyanis még nekem is elég friss a zene, Shakirát hozom nektek, és egy cserend. A szám címe Only You and Me.

Jaj, de nagyon bejön nekem most ez a zene. Vagy Shakira és Ed Sheeran. Only you and me. When your love is always near, I don't need another chance. És akkor gyorsan visszakanyarodunk a 90-es évekhez. 90-es évek Wakefieldjét hozom nektek. És azok a szexi szemek már itt is vannak. Sexy Eyes, itt a Bitangyó Rádióban.

pattognak káma gülő szemek nagy csendfalunkra. Hát azt mondanak, nagyon cuki kis makija van, vagy nem tudom mi az. Dik az a fej. Nem is fej, hanem fúj. De nagyon cuki. Hoztam megint egy kis szösszenetet. Hát készüljetek. Mondom én kell, az a szíma minden adásom előtt. Lehet közben is kellene. Hát a végén meg aztán rendesen meg kéne merülnünk. Vagy mi az?

0: ez az Atlasznek fent a chatfalon volt egy jó pancsia. Így kell ezt csinálni kiskorunkban, mi is így csináltuk és élveztük. Bár a szüleink nem annyira, de mindegy. Na szóval nézzük már meg azt, hogy hogy is van az, hogy magyarul. Szóval azt tudjátok, figyelj.
1: Fuck you az magyarul, hogy verne el a jég a határban anyát hátán te tepertő fejű széttaposott dohos szekrény szagú gyászkalács, amikor rám nézel a csipás szemeiddel te kesejű. Ami angolul, fuck you.
0: Hát szóval ezt is megtudtuk. Tepertős gyászkalács, vagy mi? Jaj, de nagyon szeretem ezt a zenét. Csodálatos hölgyről énekelnek nekünk. Péter André.

Ramones, DJ! Tizenöt óra 42 perc van. Fokozzuk még egy kicsit a hangulatot, ha lehet.

Gyere, maskura! Tedd oda te is! Jaj, de nagyon csinos, rágjam is meg neki! Az életrajzát is! Közben megtudtam, hogy Marikának van egy régi kedvenc száma, Mohombitól. A Bambit Ride. Gyorsan megszereztem, és már hozom is nektek.

0: Azt hitte az ataszom fent a csatfaló, hogy azt hitted mi? Ha-ha-ha, fő műsor időben nincs striptease. Hát azt majd én eldöntöm, jó?
1: Hogy a lossz vagyok ennyi, akkor ez azért megcépázlak, te! Csendben legyél már! Mit csináljunk vele fodal? Látod, hogy nem győn? Hagyjuk itt a brandba!
2: Há, itt adjam a drága tesz vélem! Megadom a pisök, engedjetek el!
1: A múltkor is azt mondtad?
3: Jaj, de csúnya!
2: Jaj.
3: Meredjen ki! Milyen büdös?
2: Ki?
3: Milyen kutyésze?
2: Ki a büdös? Ah, ezért szállt, ezt így fogok lenni, hajas Laci! Píj! Anyu, halljék meg, hogy tegnap elősztesz meg fölöttem, kedveszkém! Nem hazudok?
3: Hát akkor mi a ilyen szalszegú more?
2: Há, én vagyok a szalszegú. Biztos megarulj, mert a szár közel van az úrodhoz. Egy cumit elfogad?
1: Takarodjál innen, te büdös tojás! Meg cumiznád?
3: Jó, van már, hagyja, Sanyi!
1: Hát de még meg akar cumizni? Ne foglalkozzál vele, milyen csúnya!
3: Ide död a pénzt?
2: Igen. Megkapom a szegét. Azonnal elviszem nektek. Anyu halljon meg, ha nem igaz.
3: De ha nem hozod el, eljövök.
0: Na figyelj.
3: Felszítütlek.
2: Jó van, drága szép bátyám, én bátyám.
4: Hát akkor még egyszer. Onnan, hogy... Ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól
0: vigyázz! És akkor egy kis beautiful girl.

Nagy kedves tesők, nektek boldog névnapot kívánunk itt a Széteren keresztül. Ha tudtok szülinapos, gyorsan-gyorsan osztátok meg velem. Tudjuk még eddig együtt köszönteni. És ahogy mondtam, a következő műsorvezető nem lesz más, mint Gévelen. 16 órától 18 óráig érkezik hozzá.

Inga azt írja fent a chat falunkon, hogy tegnap volt a húgának a névnapja és a születésnapja is. Hát akkor neki nagyon-nagyon boldog névnapot, és egyben nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Így a Bitang Jó Rádió nevében is.

közben jött egy hátsó információ, méghozzá Wolfi írt rám, azt írja, hogy Pászer Gábor is ma ünnepli a születésnapját. Felköszönhetem, de nem tudom, hogy hallgat-e. Kérdezz már meg tőle, légy szíves. Szóval neki is boldog születésnapot kívánok, itt Hangjó Rádió.

Beautiful Girl után pedig, ahogy a Marika mondta, hogy van a Mohombi zene, amit ő szeret, és ugye le is adtam neki a Bumpy Ride-ot, nekem volt egy másik zeném,

Boldog Hidri azt írja, hogy nekem meg ma holnap lesz egy éves a szénigénylésem. Hát ez jó. Köszönöm szépen a tesznek a kis táblácskát. Óha, nem sok időm van hátra. Kereshetem a köszönő zenémet. Hát ez a mai adás úgy elment, mint a húzat.

0: Mária kérdezi Dutyi Dilit, hogy küldjek egy autószenet, mire Dutyi Dili: jaj Isten, ments, még a lapátnyira elsül a kezembe. Milyen gyors, gyors kezed van neked. Megfogod egy lapátnak a nyelét, és már is sül a lapát. King azt írja, hogy a fiatalabb testvére holnap tölti be a 25. életévét, neki is boldog születésnapot, és akkor... még nem ez fog jönni, hanem hogy tudjátok, hogy mi van akkor, ha nem vagyok ott.
1: Üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott, nem vagyok ott, nem vagyok ott, nem vagyok ott, és nem vagyok ott.
0: Na, és most már akkor ott vagyok, ahol a part szakad. Szóval, mindenkinek nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órát. Remélem, sikerült olyan zenéket hoznom, ami tetszett nektek, és sikerült mosolytyalnom az arcotokra. Igyekeztem. Ahogy mondtam, a következő 2 óra házigazdája Gébelen lesz, fogadjátok nagyon sok szeretettel. Gabóka, te jössz. Na és akkor a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok. Hogy mikor jövök megint, azt még nem tudom. Figyeljétek a beosztást, most is a pénteki van kint. Sokkal nem lesztek előrébb. Van egy Facebook csoportunk, oda minden reggel ki van téve. Szóval a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. Csók a családnak. Sziasztok!

csókocsaládnak, elmentem vagánynak. Töp-töp-töre-re-re, mit visz a kis hajó? Mit visz a kis hajó? Én tudom. Töltött káposztát, oldalast, és almás sütét. Csók a családnak, elmentem vagánynak. Csók a családnak, pa-pa-pa-ra-ra-rám, sziasztok!

Hát hello, hello mindenkinek itt a Vitangio Rádióban. Gébelem műsora kezdődött, ez a Weekend Dance Flow. Nagyon szépen köszönöm Mókuskának a fantasztikus műsort. És hát induljon a dance. Továbbra is elérhetők vagyunk a chat.vitangioradio.com oldalon, ott van a csövegő falunk, és természetesen a közösségi oldalakon, gyertek a Facebookra is. Egy nagyszerű régi sláger feldolgozásával indítom a mai műsort. Vajon kitalálod, ki énekelte nekünk annak idején? Én a Sunshine, aki nagy sikert csinált belőle, ez pedig a Lokulum feldolgozása.

És hát nagyon boldog névnapot kívánok a mai névnaposoknak. Dezső névnap van. Straub Dezső jut eszembe, kedvenc színészem. Hát boldog névnapot a Dezsőknek, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. És hogyha mind a kettő összejött, a születésnap és a névnap is, akkor egy hatalmas bulit kívánok. Főleg, hogy ma van a szombatesti láznapja. És remélem a felvétel végéig megkapom a csörgőt arra a választ, hogy Ain't No Sunshine, ki is énekelte?

és hát már is itt vagyok a csevegő falon, nézem, hogy ki van itt velem, Mókuska, Roni, Bubu, Dutyi Dili, Katóka, aztán itt van Kinga, Lara, Maskura, Pista 67 és Szörnyella. Sziasztok, jó szórakozást!

0: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: Na hát az az úriember, úgy hívták, hogy Sydney Youngblood, ő volt, aki nagy slágert csinált belőle. És hát remélem, itt van mindenki, everybody, a Black Box nagyszerű slágere, Tony Martin Remix, Reverb-jében.

És hát jól meg bulizni egész nap, all day, Trevor Homotov felvétele hamarosan forog. Hát táncolj, Bitang Jó Rádió!

Na nézzük, hogy mi van a bőröm alatt, Under My Skin, a következő felvétel címe, remélem minden jó és szép. Andy és Sean Baker közös felvétele forog majd, szóval a bőröm alatt.

És közben meg lehet élni nyugodtan csörgőt arra, hogy mit csináltak itt a hosszú hétvégén, mert még hogy lesz egy hétfőnk is. Sokan-sokan ugye elindultak Csíksomjóra. Remélem ezek a jó zenék, amiket pörgetek, el hallatszik odáig.

Én nagyjából ezen a három nap alatt próbálom behozni azt, amivel lemaradtam ugye hétköznap. Meg hát egy kicsit pihenni is.

Egyre tetszik nekem ez a nóta, az a címe, hogy a Touch Me Rui Da Silvától, ugye a nagy sláger, és hát E-Squire, illetve Savvy, akik feldolgozták nekünk.

Szóval Touch Me, Hey Nincs Meg, His Squire és Szevi remixében pörgött Rui Da Silva nagyszerű slágere. És hát mondhatnám, hogy So Good, olyan jó, Camel Fat, Josh, Gigante és Kuda felvétele. Ez ami hamarosan érkezik itt a Bitang Jó Rádióban.

Remélem közben már sikerült megosztani az ismerősökkel, barátokkal, Habitang Jó Rádió elérhetőségeit, akár a weboldalunk címét, akár a csevegő falunk elérhetőségét, vagy a Facebook csoportunkat. Köszönjük szépen a megosztásokat, ha még nem osztottad meg, akkor itt van az a néhány másodperc, amíg meg lehet tenni. Bár természetesen utána is meg lehet. Szóval kattintsam megosztás gombra.

Egy nagyszerű zene itt a Weekend Dance Flow-ban, a Gébele műsor egészen 18 óráig a Bitangyó Rádióban dance zenékkel. Szóval gyere a Dance Flow-ra, vagyis a táncparketre. Paul Johnson felvétele a folytatásban. Get Down, aki feldolgozta nekünk. Autos Control 80.

beindul majd az iskola szünet és a nagy nyaralások a Járda szigetre. És nem Ócsára, hanem Tócsára,

Én itthon fogok nyaralni, a legjobb otthon nyaralni. Sőt, a legolcsóbb is. És hát ismerős a környék is.

jönnek a szellemírtók, de nem a filmből, hanem a Ghostbusters és a With or Without You, vagyis veled vagy nélküled, zárójelben pedig In the Club. Szóval veled is lehet bulizni, meg nélküled is.

De jó az a nóta, nekem nagyon tetszik, Ghostbusters és a With or Without You. Ez itt még mindig a Bitang Jó Rádió, és benne gépele műsor a Weekend Dance Flow.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Hát én is nyomtam egy gombot, Dancing és Dogs felvételét, a felvétel címe pedig Work It Out.

De jó, fel van építve ez a nóta, Black and Crown és az Una Wesmas. Közben pedig egy csomó üzenetem érkezik SMS-ben, úgyhogy most így gépelek, hát gépelek, nyomogatom a billentyűket. Az ujjammal az okostelefonon. Minden ismerősöm most talál meg egy műsor alatt. Hát akkor hallgassuk Mason Jacks és Ola felvételét, ilyen a Fade.

Közben írják nekem, hogy milyen jó táncos zenéket játszom ma. Hát igen, igen, ez a Weekend Dance Flow, Gébelem is itt a Bitang Jó Rádióban. Mindig jó zenék pörögnek, mint például a folytatásban is. Kolya Funk és Solf felvétele, a Bailando egy feldolgozása.

És hát itt van a csevegő falon Bubu is, aki írja, hogy áramszünet volt, hát remélem, hogy minden helyreállt és már minden működik. Minden helyreállt és már minden működik.

Hát remélem azért a táncparketten lesznek a ma este érzések. Robson Vidal és An Amazing felvétele a folytatásban, a címe pedig Pump It Up. Na akkor pumpáljunk egy kicsit.

Robson Widal és An Amazing feldolgozásában a Pump It Up. És jön egy kis kolita Rich Moore-tól.

De jó az a zene, Rich Moore és a Kolita. És hát hamarosan jön egy angol DJ producer, ugye Sigala, vagyis Bruce Fielder. Ugye a Sigala az egyik ősének a családneve volt. És hát ezt választottam művésznévnek, Sweet Lavina felvétel címe, To Win és Rest in Heritjében.

0: mekkora sláger is ez a zene is. Liza van velünk itt a Csevegő falon, kellemes szép napot neked, örülök, hogy itt vagy.
1: Jó rádió. Az élvezet, ami a zenéhez

Itt van nekünk Calvin Harris és jazzy felvétele Satisfy. A remixet pedig Sound készítette.

egészen délután 4 óráig szól, illetve délután 4-ig, nem délután 4-kor kezdődött. Szóval este 6-ig szól a Weekend Dance Flow itt a Bitangő Rádióban Gébelennel. Este 8-tól pedig érkezik majd Tökszár ide a Bitangő Rádióba pörgetni.

Az lesz majd a jó kis bemelegítése a diszkózáshoz, hiszen ma van a szombatesti láz napja, május 23 szombat. Jön egy kis Zone MK és Papi Bascom felvétele.

De jó volt az a felvétel, nekem nagyon tetszett, MK és a Papi Bascom Zona, ez volt a felvétel címe, itt pedig már év felvétele, Meet Me in the Dark, találkozz velem a sötétben, ez érdekes.

Elég jó nota, ez is nagyon tetszik, Eve és a Meet Me in the Dark. Hamarosan a Litback és a Big Ali felvétele forog majd itt a Bitang Jó Rádióban. A címe pedig Feria.

Nyomjad, Lajcsi! Közben pedig csatlakozott a Csörgőfalon, Hedi is hozzánk. Kellemes szép napot neked!

Egészen este 6-ig a Weekend Dance Flow, hamarosan itt van nálunk Dua Lipa és a Levitating című felvétel. Mark Anthony és Ron Reiser dolgozta fel.

És hát jön egy srác, aki már nincs közöttünk, de én nagyon kedvelem a mai napig, és hallgatom a zenét, hiszen nagyszerű zenéket írt nekünk. Avicii érkezik, a Sick Romance-szel, és aki feldolgozta nekünk egy érdekes nevű előadó, illetve remixerre, PS, PS, PS.

Nagyon jó sikert ez a feldolgozás PSPSPS-től, Avicii és a Sick Bromance a nagy slágerre, hamarosan pedig itt van Sub Focus és az Elevate. Egy állóki remixben pörgetem majd.

Egészen 18 óráig gépben a műsora itt a Vitang Jó Rádióban, a Weekend Dance Floor, természetesen Dance Floor zenékkel, és hát este 8-tól tök száráll majd a keverőpult mögé. Itt a Vitang Jó Rádióban. De rég hallottam a Bingo Players, hát hoztam egy felvételt tőlük, You Keep It Simple a felvétel címe.

A holland DJ-kről, a srácokról kiraktam két képet és a csevegő falra, Bingo Players. És hát érkezik a mindenki által ismert dal, Pedro. Ha még nem ismered, akkor biztos rá fogsz ismerni.

Hát akkor készüljünk Raffi felvételével a nyárra, Mine Forever. Vagyis az enyém vagy mindörökké.

Szóval a Girl, a Baby, Mine Forever, az enyém vagy mindörökké. És hát, ha jól emlékszem, 8 nappal ezelőtt jelentette meg James Hype az új nótáját, Serotonin címmel, mindjárt pörög itt. És hát, ha jól emlékszem, 8 nappal ezelőtt jelentette meg James Hype

És hát érkezik egy kis olasz, Volevo Capire, a felvétel címe Madame és Marrakesh felvétele egy Blasters Boys remixben. Egészen este 6-ig, 18 óráig pörög itt a Weekend Dance Flow. Este 8-tól pedig Tökszár.

0: Bitagjó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: És itt az utolsó nóta mára, hiszen lejár a műsoridő. Cyril Hayes, Don Benner felvétele, Making Memories.

nagyon kellemes szórakozást kívánok továbbra is, ez volt Gébelem műsora itt a Bitangió Rádióban, a Weekend Dance Flow. Ebben a két órában remélem mindenki jól szórakozott, este 8-tól pörget majd tök szár itt a Bitangió Rádióban, úgyhogy ne hagyjátok ki. És hát addig is pörögnek a nagyszerű dalok és zenék. Én köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb, vagyis holnap. Kellemes szombatot mindenkinek, sziasztok!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitang jó

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hurrá, a szombat este van, és tök szár visszatért hozzátok. Remélem, hogy már vártátok ezt a ma estét. Úgy látom előttem az elmúlt 2 óra hosszában. Nem volt senki adásban. Sajnos én sem tudtam volna jönni hamarabb, úgyhogy hiába volt itt egy kis szabad idő, nem lettem volna én itt. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek benneteket a mai estén. Hát úgy gondoltam, hogy egy lazább külföldi zenéket fogok játszani. Lehet, hogy lesz között egy-két magyar is. Ezt nem merem bevállalni. Viszont Szörnyen Lajt kérdezte, hogy kívánságműsor van, úgyhogy azt mondtam neki, hogy amit játszok, azt kell kérni, és akkor mindenki boldog, mindenkinek a vágya teljesült. Remélem, hogy ti is így gondoljátok. Mit szeretnék még nektek itt mondani? Nagy hirtelen később még azért visszatérünk, de nagyon sok jó hír, vagyis jó dolog történt én velem, de majd később ezeket is köztudatra adom. Úgy látom Szörnyen a nevet rajta, hogy mit írok. Zsuzsinak is köszönöm itt a jó adást. Nem is húzom itt a dolgokat. Majd később még tartok egy kis névsorolvasást, úgyhogy őrültek sorba. Amit már hallunk itt, Squeezy és Rod Frame, La Lisa Bonita, ami valamikor Madonna volt, ha jól emlékszem, de most egy kicsit más feldolgozásba szóljon nektek itt.

És akkor már itt gyorsan tartok is, nagyon gyorsan egy névsorolvasást, akit látok most pillanatnyilag. Ő nem más, mint Roni. Bobby és R2D2-t látom, a két robotot. Utána még látom Bandit a 98-at, Bubu 81, Dutyi Dili, Edi, Kata, Lara, Pisti 67, Szörnyella, Zen és Zsuzsi. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, hogy itt vagytok és hallgattok engem, és térjünk át itt még egy másik oldalra, egy külsős oldalra, csatakhoz, akiket látok ott nem más, mint Brill Erickson, Tinder és Zorka, úgyhogy őket is üdvözlöm, és még egyéb külsős hallgatók is lehet, hogy vannak Tiszán innen Dunán túl, vagy még az Operenciás tengeren is túl, úgyhogy köszönöm szépen, hogy hallgattok, tök szát halljátok itt a Bitang Jó Rádióban. És köszönöm Katának a lájkolós fényképet.

És akkor Tikát is szeretném üdvözölni, és örülök, hogy csatlakoztál te is ma este hozzánk. Jó szórakozást kívánok!

És azt írja Brill, hogy megtalálja az első jogsiának igénylő lapját, van rajta fotó, hát biztos, hogy kergetni lehet vele bárkit is. Na jó, de nem rosszalkodunk. Én sem voltam olyan szép gyerekkoromban. Édesanyám gyereket várt, aztán én jöttem.

0: És úgy látom, már itt a hölgyek nagyon belekezdtek a táncba, úgyhogy
1: tánc.
0: Nagyon jól csináljátok, csak így tovább, és ne hagyjátok abba.

És köszönöm szépen. Tindernek azt írja, hogy kellemes zenék szólnak. Hát ez mindig próbálok ebbe jól keverni, vagy jó kellemes zenéket játszani. Nem tudom, hogy itt a háttérben Blue hallgat-e, mert azt mondta, hogy nem dolgozik, ha jól emlékszem, úgyhogy várom őt is, remélem, hogy visszajelez.

És igen, köszönöm szépen, Blue vissza is jelölt, vagy jelentkezett, hogy ő is hallgat engem, és éppenséggel locsolt remélem világokat, és hogy hallgat. Köszönöm szépen, és érezd jól magad te is.

És akit már hallunk, ő nem más, mint Rihanna, és a Please Don't Stop the Music. Szóval én nem is fogom leállítani nektek a zenét, csak azért, hogy megálljunk, úgyhogy legyen tánc.

Azt kérte Brill, hogy valaki hozzá a töltőjét. Én csak vezeték nélkül itt tudok adni, de az maximum nem tölt. Mert ugye azért nincs rajta vezeték.

És én is megmondom nektek az őszintét, én is úgy láttam, hogy Zsuzsi az utóbbi időben volt veszve, de úgy látom, hogy visszatalált. Szerintem az én zeném hozták el neki ezt, de nem merem elmondani.

És Pinokkiónak is szeretném megköszönni a jódás kívánságot, ő háttérből hallgat engemet is. És már is megosztok veletek egy közérdekű információt. A holnapi napon Gébelem lesz 14 és 16 óra között adásban, és aztán 18 és 20 óra között Wolf fog érkezni, úgyhogy őket is hallgassátok holnap nagy szeretettel.

És mikor van egy kis kiállás, akkor már gyorsan meg is említem, hogy itt a múlt héten elég sok minden történt én velem, vagy ezen a héten. Az egyik fontos dolog az, hogy Elizabeth vagy Bözsi Böske, nem tudom mit mondjak, a csajozós hajó készen lett, úgyhogy kapott egy új ponyvát, és már el is lett vontatva a készítőjétől.

és kérdi Brill, hogy itthon vagyok-e. Nem vagyok otthon, de két hete otthon voltam, úgyhogy én indítottam azt az egészet, de most már vissza kellett jönni sajnos dolgozni.

Azt kérdezik, hogy csillámpón is lett-e a ponyva? Hát, hogyha teszek rá egy-két matricát, akkor igen, de mindjárt szedek elő valami fényképet, kiindulásképp.

Hát én itt a háttérben próbálkozok letölteni itt fényképet, de sajnos így még nem sikerült, de egy kicsi csúszással, de meg fog érkezni. És azt írja Brill, hogy ez diszkópatkányok betétdal volt, igen, abban is szerepelt.

És akit hallunk, ő már Abbasztik, és a Gimi Gimi. Remélem, hogy tetszik ez a stílus is nektek, és Lizát köszönöm, hogy köszöntöm, és örülök, hogy csatlakozott a mástéhez. Érezd jól magad!

Na és nagy nehezen előkerült itt a Bözsi néni. Kicsit sokáig tartott, mire a telefonomon előszedtem, de itt van a vadonatúj kanapja, hogy itt szokták mondani. Szóval új ruhát kapott.

Hát úgy látom, már itt jönnek a kérdések, úgyhogy én válaszolni is fogok. Köszönöm szépen, Zen, igen, jó, nagyon jó néz ki. Van benne ágy is, igen, hogyha már ez a kérdés, több is. És hogy hol fogok vele hajózni, nagy valószínűleg a Tiszatavon fogok menni vele. Jó pár kört a nyáron, úgyhogy ha valaki, hölgyeket, hogyha lehet, akkor bárkit elviszek egy körre, aztán utána, hogyha lehet, akkor megyünk csónakázni is. És ilyenkor szoktam mondani, hogy ezt nem ide.

És akkor jön most már itt a Hiszti Brilltől is, hogy nagyon jó kép, de még egyelőre két felé nem tudok figyelni, meg még keverni is, meg foglalkozni a zenékkel, de meg fog érkezni oda is.

És itt Tika kérdezi, hogy mióta hajózok. Én még nagyon régóta nem hajózok, sajnos. Én ezt a hajót tavaly nyáron vásároltam. Én a tavaly nyáron két alkalommal voltam a vízen vele. Meg egyelőre itt a felújítások, meg a rendbetevési projektek zajlanak, de jövő nyáron, vagyis az idei nyáron már szeretném használni egyre többet.

És ő már nem más, mint Alcazar, és a This is the World. Szóval majdnem lemaradtam megint a keverésre, mert nagyon sok fele figyelek itt, és a fényképekkel is foglalkozok. Zolit köszöntöm, és üdvözlöm. Nagyon jó, hogy csatlakoztál, és ő is egyből a sajózós hajóra tért rá, úgyhogy ő is megtalált a legjobb dolgot. Én is így leszek vele.

Köszönöm szépen, Tika, remélem, hogy az idén nyáron sok időt fogok tudni eltölteni már vele. És azt kérdezi Zoli, hogy mikor szállunk vízre? Én augusztusban szeretnék vízre szállni vele. Még a motorja az nincs rendben, úgyhogy az még van egy régi motorom, meg most már van egy másik motorom is, egy kis motor, ami csak ilyen segédmotor lesz. Azzal működik most, de teljes kormányzást szeretnék, nem hátulról, hanem kormánykerékkel, úgyhogy teljes mértékben távvezérelt legyen, de ez még a nyári program.

És amit most nagy hirtelen játszok, Ann Wilson és Al Alamov, és kaptam egy újabb hírt, hogy holnap 16 és 18 óra között Casey fog érkezni a live mixál, úgyhogy őt is hallgassátok, így már gyűlik is a holnap esti műsor. És elnézést kérek, hogyha valakinek nem fogok tudni válaszolni, nyugodtan verjétek rám az ajtót, vagy írjátok vissza, hogy Attila, bocsánat, így van, Attila, szóval tökszár nem válaszoltál a kérdésemre, úgyhogy tényleg szóljatok, és elnézést kérek érte, csak itt három ablakon megy most nekem a rengeteg kommunikáció, úgyhogy néha elcsúszok valamivel.

És ő már nem más, mint Ian Oliver, és a hatalmas nagy zene volt régen, ez a Bukovina. És közben azért feltettem, hogy lássátok, hogy azért miből indult ez a cserebogár, mikor még megvettem, úgyhogy ahhoz képest nagyon sokat haladtam, szépültem, de haladjunk is tovább a zenékkel.

És most látom itt, hogy Maskru 67 is csatlakozott, üdvözöllek téged, és örülök, hogy hallgatsz benn engem, és velünk szórakozol, és megkaptam, hogy ez egy jacht.

0: És ahogy én hatházitól hallottam, erre egy nagyon jó mondást, minden férfinek lenni kell egy jó hobbinak, amire minden pénzét el tudja költeni, hát ez azok közé tartozik.
1: Dance.

És itt meg is jegyzem nektek, hogy 8 óra 56 perc van, és ti még mindig tök szárt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban. Én megmondom, észre se vettem ezt az egy órát, hogy eltelt, de nem sokára ráfordulunk a második egy órára, és utána még meglátjuk, hogy esetleg lesz egy kis hosszabbítás. Én elhiszem, Dutyi Dili, hogy te átmész még a fa tetejére is, de ez a vízre való nem fára, úgyhogy Tarzannak más játékeszköz kell.

és ő nem más, mint Hyper, és Johannes, és a La Camisa Negra. Vagy valami hasonló.

És amíg van itt egy kis kiállásunk, akkor a másik nagy hírt mondanám nektek, ami nekem igaz nagy hír, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. A héten szerdán volt az Európa Liga döntő, és ahol az én csapatom az Aston Villa játszott a Freiburggal Isztambulba, úgyhogy én azt a meccset néztem este, és annak szurkoltam, és ilyen, ahogy is sírják a nagykönyvek, hogy 44 év után újra sikerült kupát nyerni, én mindent megtettem a nyerésért, a győzelemért, nagyon sokat szurkoltam itthon is, és mint tudjátok, előtte egy héttel körülbelül, nem is egy héttel, jó pár nappal, 5 nappal voltam a Villa stadionban, és szurkoltam ott a meccsen, amikor is a Liverpoolt elvertük 4-2-re. Ez megint egy nagyon szép meccs volt, de remélem Tinder nem haragszik ezért. És azt írja egyből Tinder, hogy kiszurkoltam nekem, vagy ő kiszurkolta nekem, nem nekem szurkolta a csapatnak, de nagyon köszönjük szépen. És kupával tértek haza, úgyhogy majd meglátom, még holnap lesz az utolsó meccsünk, de én már ott csodát nem várok. Úgyhogy mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy up the Villa! Bonnie out too.

De azért itt megkérdezem tőletek is, hogy veletek mi történt? Van-e valakivel valami olyan dolog, amit meg szeretne osztani velünk, és akkor én ezt továbbítom mindenkinek, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mi történt itt a héten. És itt már mondja Bandi kérdezi, hogy holnap milyen meccs lesz. Holnap a Premier League bezáró forduló lesz, egy időben minden meccs lesz, úgyhogy mindenki szurkolhat mindenkinek.

Én azért megkérdezem Zentől, hogy ez ugyan milyen fénykép lenne, vagy gif lenne, nekem egy kicsit furcsa. Én szokták mondani, hogy aki lusta mosni, az vakarja.

És itt azt írja Tinder, hogy egyik ismerőse 6 milliót nyert a Tipmixen. Ilyenkor lehet mondani, hogy lehetne az én barátom is. Na és úgy látom, Zsuzsi jót nevetett, amit megjegyeztem. Én így szoktam ezt mondani egy viccesen. És zen, igen, én is valami hasonlót láttam, csak nem tudtam, hogy férfi vagy női kéz. Azért is kérdeztem, hogy melyik, mert mind a kettő valamit jelent.

0: És ő már itt Afro Pins és a Better Thing. You listening to this record, you ain't ready for this hit. Come on, man.
1: Dance.
0: Y'all ain't ready for this hit. És ahogy az én nagy haverom mondta, hogy mit is szeretne,
1: különösen érdemes legyen kimenni a pályára.

És köszönjük szépen Maskurának, hogy itt volt, és hallgatott velünk, szórakozott. Remélem egy hét múlva találkozni fogunk. És köszönöm szépen Zorkának a lájkolós képet is.

Mit azt mondja Tinder, hogy Shakira hogy el van tűnve? Nem vagyok benne biztos, de most láttam valami új zenét kijönni, hogyha, ha jól emlékszem, a világbajnokságra jött, bele is hallgattam valamennyire, de nem töltöttem le. Remélem, hogy, hogy nem tévedek, és tényleg Shakira, aki énekli, de majd előszedem, és egy következő adásban is lejátszom, és itt azért megjegyzem Tikának, hogy nem kapok semmit se az ő általán nevezett Marétól, mert a Maré az felügyelettel tart engem is, és szerintem a kezemre csapna, hogyha rosszat csinálnék, de persze én ilyet nem teszek.

És akit már hallunk, már nem más, mint a Aventura, és a Cuando Volvares, és Martin Dead meg is jelezte, hogy milyen jó rázós, hátsó rázós zene.

És itt, akit hallunk, ő nem más, mint Bananarama, és a Movie My Direction. És a következő számot Blue-nak küldeném, remélem, hogy ő még hallgat a háttérben.

És akkor itt megkérdezem tőletek, hogy felétek milyen idő van Magyarországon. Itt Angliában a mai nap egy kicsit meleg volt, 24 fokot mutatott a hőmérő, sütött a nap egész nap, de ennek örömére én dolgoztam odabent, úgyhogy engem nem annyira zavart, de nem volt annyira kellemes az idő. Az autóba ülve sajnos klímát kellett kapcsolnom, mert eléggé sauna jellegű volt a kocsimnak a fülkéje.

és akkor meg is kaptam Blue-tól, hogy Ausztriában, a hegyekben a mai nap 27 fok volt. Hát az olyan rossz ott a hegyek között, gondolom én. És Zen is írta, hogy 28, Zsuzsi azt írja, hogy igen, bikinis idő volt. Hát én azt gondolom, hogyha nincs fénykép, el se hiszem.

És akit hallunk, ő nem más, mint Bam Sinclair és a World Hold On. Zsuzsi, én nem hiszek az ilyen fényképeknek vagy gifeknek. Én a privát fényképeket szeretem.

Hát lehet, Zsuzsi, hogy hitetlen vagyok, de úgy vagyok vele én is, hogy amit tapintok, fogok, azt hiszek. Mást annyira nem, úgyhogy ilyen hitetlen vagyok, ahogy írod még egyszer. De gondolom, te is így látod ezt a helyzetet. Open up your heart.

Na, egy kicsit elkapkodtam itt ennek a végét, hogy Bubutól el tudjak köszönni, úgyhogy szeretném megköszönni Bubu 81-nek, hogy itt volt, és hallgatott máste bennünket, így az órára nézek, és már 20 óra, vagyis 21 óra 40 perc, de még a 20 percen szerintem túl még fogok egy kis extrát játszani nektek, remélem, hogy ennek örülni fogtok ti is, és jó éjszakát kívánok Bubunak! És amit már hallunk itt, nem más, mint Armand Van Halen, és a My, My, My, szóval minden az enyém.

És Bandi 89-től meg is kaptam azt, hogy dzsukel ez a csoport, mora esküszöm, jó ide gyűnni. Hát igen, én is így gondolom, de ezt nem árulom el nektek.

És már látom, hogy Tikától is megkaptam ezt a képet, úgyhogy dzsuk el ez a csoport. Remélem, hogy jó a kiejtésem.

0: És akit hallunk, ő már nem más, mint Tom Navi, és a Jobbadi.
1: Így van. A Bonnie on two.

És amiről itt lemaradtam, aztán elfelejtettem mondani, hogy ez itt Axwell és Stuart Ward, és a Watch the Sunrise. Szóval figyeld a napfelkeltét!

Hát megint egy kicsit elkalandoztam itt, nem figyeltem, hogy mi történik, kevernem kellett volna, de közben bejött valami kép, és arra figyeltem.

És itt, hogy ez órára pillantok, itt azt látom nálam, hogy 20 óra, azaz nálatok 21 óra, 59 perc. Hát nekem van egy jó hírem nektek. Én még most nem fogom abba hagyni itt a műsort. Még lesz egy-két zeném nektek, hogyha nem haragszotok. De hogyha haragszotok, akkor is.

És ők a Denuniting Nation, és az I Know Corrida, és pedig Lenz Zsuzsinak megjegyezném, hogy ha már levetett mindent, akkor lássuk a medvét, és Rio, ha jól olvasom a nevedet, üdvözöllek téged, és örülök, hogy csatlakoztál a ma esti partihoz.

és közben megválaszolom Tindernek is azt, hogy szeretek-e kalandozni, hát hogy a jó kékékben ne szeretnék. Hát igaz, már ez plusz 18-as, de úgy látom, hogy Zsuzsi azzal a karikával valamit gyakorol.

És úgy látom már Rio is csatlakozott a társasághoz, úgyhogy őnek is megy a tánc. És írt valamit, hogy tényleg, de majd ezt kifejtjük egy kicsit később.

És akkor nézzük meg, hogy hogy is kell fel az a bizonyos nap, nem pedig lenti. Mert remélem, hogy ti nektek reggel nem kell kelni, úgy, mint nekem.

Hát azért szörnyeletben van az egy kis kanyar, mert hogyha te azt mondod, hogy 8 órakor fordulsz a másik oldaladra, az azt jelenti, hogy nem csak 7 óra, úgyhogy azért az egy óra tolódással, időeltolódással tudok egy kicsit játszani. És ennek Rio nagyon örülök, hogy szereted ezt a zenét, én is szeretem, ezért is játszom nektek. És már meg is kaptam Banditól azt, hogy kizárd dolog, mert nem tudom.

Hát jó, hogy a jó kékékben ne játszanám? Éppenséggel megy, úgyhogy ettől jobbat hova? És én ezt még az autóba szoktam vonyítani is, de azt inkább nem ismételném meg nektek. Mert ugye szoktam mondani, hogy a hangomon kívül minden más tehetségem megvan ahhoz, hogy énekes legyek, úgyhogy ezt most nem erőltetjük.

Hát jó, megmondom őszintén, nem tartok kívánságműsort. Meg fogom nézni a zeneimet, szerintem megtalálható ez valahol a listában, mindjárt rákeresek, és ez lesz az utolsó előtti számom.

És halljuk, hogy is szól ez a szaxofon. Ő nem más, mint Lautenwolf és a Saxo Revenge.

És itt szeretném megköszönni Szörnyellának, hogy itt volt és hallgatott, és remélem egy hét múlva újra találkozni fogunk. Jó éjszakát kívánok neked!

Szóval csóka móka, azt írják itt nekem zen. Hát remélem, hogy az is egy móka. De milyen csóka? Csip-csip csóka.

És megkérdezem, Dutyi Dili, mitől vagy készen ennyire? Vagy ki készített ki? Mert ugye ez se kérdéses nagyon. Ja, és úgy látom már annyira kész vagy, mint a matek lecke. Úgyhogy köszönöm szépen, Dutyi Dili, hogy itt voltál és hallgattál. Oly, most nézik így rá az órára, hogy 21 óra az 22 óra 20 perc. Akkor még jó néhány számot, egy kettőt előszedek meg, amit Rio kért, aztán utána elbúcsúzok én is.

És már itt elő is került a Bonnie M2. És ők nem mások, mint a Vinyl Shakers és a Daddy Cool. És ez egy régi Bonnie M feldolgozás, ha jól tudom. És Dutyi Dili, köszönöm szépen, hogy itt voltál és hallgattál mást, és egy hét múlva szerintem találkozunk, de figyelte is majd az információkat. A Bonnie

És úgy látom, Zsuzsi nem tartott ki a végéig, de csak két szám választotta el a végétől, úgyhogy ezt azért megjegyezzük. Zsuzsi, örültem, hogy itt voltál és hangadtál ma este, és visszatértél, mert régóta nem láttalak. Jó éjszakát neked is holnapra, kitartás, ne dolgozz sokat. Engem úgy tanítottak, hogy kis munkát kis évben, nagy munkát nagy évbe kell kerülni, úgyhogy te is próbálj valami hasonlót kitalálni. Köszönöm szépen, Zsuzsi. A szuper jó zenéket játszottam neked is, és mindenkinek. Itt a Bitang Jó Rádióban.

Én is nem tudom, hogy Tinder miféle pumpálós képet tett fel. Én azon gondolkoztam itt egy hirtelen, hogy ez a szakács-sapkás srác közben a lufit fúj ott fel a háttérben, vagy azt a krokodilt, vagy dinoszauruszt, de aztán látom, hogy csak a zenét élvezi.

És akkor szerintem itt lassan el fogunk búcsúzni, mint ahogy ígértem itt, hogy Rio kért egy számot. Nem kívánságműsor, de előkapartam neki, úgyhogy ezt az egyszerint még le fogom neki játszani. Most utána pedig Len, el fogok tőleg búcsúzni, és én is nyugovóra fogom magam tenni. És ő nem más, mint a Headhunter és a Revolution in Paradise.

Köszönöm szépen, Zorka. Én mindig próbálok jó zenéket, jó kis számot. A nullás, hogy az egyes, az jó kis szám, de szóval próbálok mindig jó zenét játszani nektek.

Ez viszont nem bulizós, hanem búcsúzó zene. Meg is érkeztem az adásom végére. Azért csak egy két és fél órás műsorra sikeredett ez, és a szokásos bonanza bonzáj valami véget ér.

Én szeretném nektek megköszönni itt a rengeteg jó adás kívánságot. Megint kihoztam szerintem a legjobb a Tamás téből. Remélem mindenki azért talált magának valami jó zenét, amire tudott táncolni egy kicsit, vagy legalábbis egy kis kubai csárdás, ahogy szoktam mondani, hogy kettőt jobbra, kettőt balra. Úgyhogy remélem, hogy mindenki élvezte ezt az estét is.

És itt szeretném nektek megköszönni azt, hogy itt voltatok. Először is felsorolnám itt a Bitang Jó Rádió oldalán, akik még kitartottak. Ő nem volt más, mint Roni, Bobby és Arturitu, Bandi 98, Rio és Zen. De előtte még azért nagyon sokan voltak itt, akik hallgattak, és akit látok itt a Dumcsi oldalon, Bandit, Brilt, Ericssont, Tindert és Zolit. Nekik is köszönöm szépen, hogy itt voltak és hallgattak engem, és természetesen köszönöm a lehetőséget még mindig Pinocchionak, hogy biztosít nekem egy kis szórakoztató részt nektek.

Remélem, hogy egy hét múlva ismét fogunk veletek találkozni. Most pedig lent csak így simán elköltözök, elbúcsúzok tőletek. Tök szárt hallottátok itt a Bitang Jó Rádióban. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok, jó hét!

Ó, és még nagyon gyorsan már elfelejtkeztem róla a külsős hallgatókról, aki nem volt más az egyik, mint Blue, úgyhogy őt is köszönöm, hogy itt volt és hallgatott, úgyhogy elnézést kérek, sziasztok, jó étvágyat!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repett sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel. Let's do it.

Delicious the liberation. I wanna fuck.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Hangerőt feltekerni.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?